0: a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, azt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizonynál gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban, országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórok örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Négy részletben utalják a dízel támogatást. Hétfőtől ismét járható Székesfehérváron a Budai út. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádióknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: Hétfő reggel újra megnyitják a Budai út Várkörút lezárt szakaszát Székesfehérváron. Befejeződnek a csötörést követő helyreállítási munkálatok, így szeptember 28-án ismét megindulhat a forgalom. A pontos időpont a kihelyezett terelő eszközök eltávolításától függ. Az érintett autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, tájékoztat a város oldala. A hiba elhárítás során az ivóvíz gerinc vezeték egy részét is ki kellett cserélni. Az aszfalt alatti betonrétegnek azon el kell érnie a szükséges szilárdságot, mielőtt átadhatják az úttestet. Ez különösen fontos, mivel a javított terület egy nagyforgalmú csomópontban közvetlenül a gépjárművek keréknyomában található, így jelentős terhelésnek van kitéve. Bár a burkolat helyreállítása és a felfestések pótlása már elkészült, a beton megszilárdulásáig még várni kell a megnyitással. Először nyitották meg a látogatók előtt a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját. A kulturális örökség napjai alkalmából vezetett sétán tekintették meg az érdeklődők az 1892-ben kialakított helyiséget. Smohai András művészettörténész kiemelte, hogy az esemény kiváló alkalom a máskor nehezen hozzáférhető épített értékek bemutatására. Számolt be róla az FMC. Spányi Antal megyés püspök felidézte, hogy erődei itt imádkoztak, merített erőt küldetésükhöz, és gondolták végig fontos döntéseiket. A több éves felújítást a mennyezetet tartó gerendák korhatása tette szükségessé, amely a kápolna épségét is veszélyeztette. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
4: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
2: Szülésfelkészítő és baba elsősegély tanfolyamot tartanak vasárnap a Székesfehérvári Köfén Művelődési Házban. A programokon Pintér Edina csecsemő és kisgyermekgondozó, gyermekágyas segítő várja a gyermekük érkezése előtt álló párokat. A délelőtti foglalkozásokon szó lesz a szülőszobán zajló eseményekről, az újszülött vizsgálatairól, a kórházi tartózkodásról és az otthon töltött első napokról. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Délután elsősegély oktatás folytatódik a rendezvény, amelyen a résztvevők megtudhatják, mi a teendő lázgörcs, félrenyelés, légúti elakadás, fejsérülés, allergiás reakció vagy áramütés esetén. A képzés célja, hogy a családok megfelelő ismeretek birtokában pánik nélkül tudjanak cselekedni a váratlan helyzetekben. Megújul a marosegyi körforgalom fűzfa koronája Székesfehérváron. A városgondnokság még ezen a héten megkezdi a régi szerkezet eltávolítását. A helyiek számára jelképé vált forma megmarad, az elhasználódott alapot azonban tartósabb, fémből készült vázzal helyettesítik. Az ég alatt változás miatt a fűzfavesztők visszatelepítése helyett futórózsákat ültetnek, amelyek idővel virágaikkal boríthatják be az új építményt. Köré levendula tövek kerülnek. A munkálatok tervezésében és kivitelezésében a városüzemeltetés szakemberei vesznek részt. Megújult a Jávorottó téri selfie pont. A városgondnokság korábban elszállította, hogy műhelyben végezzék el a szükséges helyreállítást. Megtisztították a teljes felületet, eltávolították a régi festést, az idővel átkorodált részeket pedig kijavították, adta hírül a város portálja. Ezt követően tartós, időjárásálló bevonatot kapott. A munkák befejezése után visszaállították a Jávorottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. A felújított selfie pont így újra várja azokat, akik fényképet szeretnének készíteni a téren. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes liga elnöke.
5: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak ma, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűzések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűzéseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
2: 17. alkalommal tartják meg szombaton a Honvéd Fesztivált a Pákozdik Katonai Emlékparkban. Hagyományőrző huszár és gyalogos bemutatók, tárlatvezetések, lovaglás, kézműves foglalkozások, akadálypálya és lézerlövészet is várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. Az 1848-as Pákozdi csata tiszteletére Sukoron és az Obelixnél is megemlékezést tartanak. Rossz idő esetén a fesztivált vasárnapra halasztják. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án három találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek, a Vörös Marti és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűzsákot és kötözőanyagot biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet a választott találkozási pont és a létszám megjelölésével. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítása Gárdonyban. A beruházás a Verence városhatárától az Agárdi Őrház utcáig húzódó, mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvízzel vezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyrejárt. Tehát egyes átkelőknél a közvilágítást is fejlesztik, és akadálymentesítést is végeznek. A beruházás előkészítése jelenleg is zajlik. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet, délre nem kell számítani.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ami Maxim Levit illeti, jó híreket kaptunk, gyógyul, már jobban van, de azért a mai reggel az még Maxim-mentes reggel lesz itt a Besten, úgyhogy Levinek jobbulást, és akkor még egyszer én White Boy ebben a szokatlan szerepkörben ma is reggel 6 és déli 12 között, természetesen ugyanúgy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerével, melyek közül a Train és a Hey Soul Sister indítja az órát.
1: Best FM, a

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet látok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, amit tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Négy részletben utalják a dízel támogatást. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. A pákozdi csatára emlékeznek a Honvéd Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádióknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztály vezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án 3 találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek, a Vörös Marti és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűzsákot és kötözőanyagot biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet a választott találkozási pont és a létszám megjelölésével. 17. alkalommal tartják meg szombaton a Honvéd Fesztivált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Hagyományőrző huszár és gyalogos bemutatók, területvezetések, lovaglás, kézműves foglalkozások, akadálypálya és lézerlövészet is várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. Az 1848-as Pákozdi csata tiszteletére Sukoron és az Obelixnél is megemlékezést tartanak. Rossz idő esetén a fesztivált vasárnapra halasztják. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet, délre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, hogyha egyetlen jelenetet kellene felidézni az Amerikai Szépség című filmből, szerintem sokaknak a szélben pörgő nylon zacskó ugrana be, pláne akkor, amikor ezt a dalt is meghallja, mert hogy ugye ez volt a fő témája annak a filmnek, pontosabban ennek az eredetie, mert hogy abból készített 2000-ben klubhimnuszt Dave Lee, akit ismerhetünk még Joey Negroként is, meg Jakartaként is. Jön az American Dream, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt nem mondom, hogy hazajár, de egész sokszor volt már lehetőségünk őt megtekinteni élőben kisebb fesztiválokon itt Magyarországon. Nálunk most vitathatatlanul az egyik legnagyobb slágerével, a The Real Thing-el érkezik a következő órában Lisa Stansfield. És 7 és 8 közé még egy kis gádzsó is belefér a So Many Times-al.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
2: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Várkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Hétfőtől ismét járható a Budai út. Szülésfelkészítő tanfolyam lesz vasárnap. Rózsaszínbe borul a főváros a merrel kelleni küzdelem jegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétfő reggel újra megnyitják a Budai út, Várkörút lezárt szakaszát Székesfehérváron. Befejeződnek a csőtörést követő helyreállítási munkálatok, így szeptember 28-án ismét megindulhat a forgalom. A pontos időpont a kihelyezett terelő eszközök eltávolításától függ. Az érintett autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, tájékoztat a város oldala. Az aszfalt alatti betonrétegnek azonban el kell érnie a szükséges szilárdságot, mielőtt átadhatják az úttestet. Ez különösen fontos, mivel a javított terület egy nagyforgalmú csomópontban közvetlenül a gépjárművek keréknyomában található, így jelentős terhelésnek van kitéve. Bár a burkolat helyreállítása és a felfestések pótlása már elkészült, a beton megszilárdulásáig még várni kell a megnyitással. Szülésfelkészítő és baba elsősegély tanfolyamot tartanak vasárnap a Székesfehérvári Köfén Művelődési Házban. A délelőtti foglalkozásokon szó lesz a szülőszobán zajló eseményekről, az újszülött vizsgálatairól, a kórházi tartózkodásról és az otthon töltött első napokról. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Délután elsősegély oktatással folytatódik a rendezvény, amelyen a résztvevők megtudhatják, mi a tendő, lázgörcs, félrenyerés, légúti elakadás, fejsérülés, allergiás reakció vagy áramütés esetén. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak maguk, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
2: Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Délre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Gigantikus nyári turnét hirdetett 2027-re a Simply Red. Nem aprózzák el, sem a stadionok, illetve a parkok méretét illetően, sem annak tekintetében, hogy kik lesznek az előzenekaraik. Londonban például három elképesztő fellépő fogja bemelegíteni a hangulatot. A Soul to Soul, Heather Small, az M People-ből, és a hamarosan érkező Lisa Stansfield.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma este Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája csoportmes lesz a Puskásban. Tudjuk jól, ugye, hogy ez ilyenkor mit jelent. A szokásos, szakaszos és időszakos lezárást a Puskás környékén, Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a többi, és a többi. Viszont akinek halaszthatatlan dolga van a Puskás környékén, még most gyorsan siessen, mert hogy ezek a korlátozások reggel 8-tól lépnek csak életbe.

0: A jó erős reggeli kávé mellé mi jó erős dalokkal készülünk. Pár perc múlva érkezik majd a Gágyó és a So Many Times, illetve a Danzeltől a Pump It Up. Péntek reggel van, az utolsó munkanap erre a hétre. Kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újra megnyílt a püspöki magánkápolna. A Volán 5 USA szakosztálya is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Először nyitották meg a látogatók előtt a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját. A kulturális örökség napjai alkalmából vezetett sétán tekintették meg az érdeklődők az 1892-ben kialakított helyiséget. Smohai András művészettörténész kiemelte, hogy az esemény kiváló alkalom a máskor nehezen hozzáférhető épített értékek bemutatására. Számolt be róla az FMC. Spányi Antal megyés püspök felidézte, hogy elődei itt imádkoztak, merített erőt küldetésükhöz, és gondolták végig fontos döntéseiket. A több éves felújítást a mennyezetet tartó gerendák korhatása tette szükségessé, amely a kápolna épségét is veszélyeztette. Idén a Volán 5 USA szakosztálya is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Szombaton futással, lézeres lövészettel és játékos akadálypályával várják a mozogni vágyókat a székesfehérvári Alba Volán sporttelepen. A szeptember 30-áig zajló Biaktív kezdeményezés országszerte több száz ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőséget kínál, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A Burgundy úti rendezvényen a tapasztalt sportolók mellett azokat is szívesen fogadják, akik most próbálnának ki valami újat. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Délre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Segi őrvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg doktor Segi. Mindegyik igaz rá. Őrvezetőként szeretne 92-ben az amerikai haditengerészettől, aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet. 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Jön legeslegeső kis lemeze, a Bombastic itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis Daft Punk jöhet a következő órában, 8 és 9 óra között, ami szerintem még mindig eléggé korai időpont, szóval bonyolult dalszövegekkel senkinek nem akarjuk lefárasztani az agyát. Jön az Around the World. Az órát pedig azzal a sikkénnel indítjuk, aki idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját. A Love on the Run jön perceken belül itt a Bestem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu. MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, Ivanics.hu.
2: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Pákozdon. A gyerekeket ólomkatonaöntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
0: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu. A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A fehérvári jog közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Négy részletben utalják a dízel támogatást. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. A pákozdi csatára emlékeznek a Honvéd Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádióknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ezzel egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án 3 találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek, a Vörös Marti és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűzsákot és kötözőanyagot biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet a választott találkozási pont és a létszám megjelölésével. 17. alkalommal tartják meg szombaton a Honvéd Fesztivált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Hagyományőrző huszár és gyalogos bemutatók, tárlatvezetések, lovaglás, kézműves foglalkozások, akadálypálya és lézerlövészet is várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. Az 1848-as Pákozdi csata tiszteletére Sukoron és az Obelixnél is megemlékezést tartanak. Rossz idő esetén a fesztivált vasárnapra halasztják. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet, délre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Sikén idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját egy eléggé jó kis koncerttel. Londonban a Royal Albert Hallban nagy zenekaros kísérettel adta elő a legnagyobb általa készített dance klasszikusokat. Ugyanezzel a műsorral megy majd turnéra januárban és februárban Ausztráliában és Új-Zélandra, de előbb még nálunk jön a Love on the Run-nal, már is itt a Best FM.
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem ez a mai szeptember 25-e fogja megnyerni az év legszebb napja kitüntető címet 2026-ban. Persze szigorúan csak az időjárásra koncentrálva, mert hát 19 foknában nem lesz sehol melegebb. Picikét talán jó hír, hogy csapadékra és frontra ma már nem kell számítani, de tegnapról azért a szél, meg a kevéske felhő itt marad velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Hétfőtől ismét járható a Budai út. Szülésfelkészítő tanfolyam lesz vasárnap. Rózsaszínbe borul a főváros a Merrák elleni küzdelem jegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétfő reggel újra megnyitják a Budai út, Várkörút lezárt szakaszát Székesfehérváron. Befejeződnek a csőtörést követő helyreállítási munkálatok, így szeptember 28-án ismét megindulhat a forgalom. A pontos időpont a kihelyezett terelő eszközök eltávolításától függ. Az érintett autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, tájékoztat a város oldala. Az aszfalt alatti betonrétegnek azonban el kell érnie a szükséges szilárdságot, mielőtt átadhatják az úttestet. Ez különösen fontos, mivel a javított terület egy nagyforgalmú csomópontban közvetlenül a gépjárművek keréknyomában található, így jelentős terhelésnek van kitéve. Bár a burkolat helyreállítása és a felfestések pótlása már elkészült, a beton megszilárdulásáig még várni kell a megnyitással. Szülésfelkészítő és baba elsősegély tanfolyamot tartanak vasárnap a Székesfehérvári Köfén Művelődési Házban. A délelőtti foglalkozásokon szó lesz a szülőszobán zajló eseményekről, az újszülött vizsgálatairól, a kórházi tartózkodásról és az otthon töltött első napokról. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Délután elsősegély oktatással folytatódik a rendezvény, amelyen a résztvevők megtudhatják, mi a tendő lázgörcs, félrenyelés, légúti elakadás, fejsérülés, allergiás reakció vagy áramütés esetén. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak maguk. És hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merrák ügyében a önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
1: Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Délre nem kell számítani.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék, ízlések és pofonok, szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ha már egy C-Block Summertime-mal zártuk ezt az órát, akkor maradjunk ezen a nyári vonalon és nyissuk egy Boys of Summer-rel. A következőt jön Luna és DJ Sammy.

0: És ilyenben nincs ott a neve előtt, hogy DJ, azért tudjuk jó, hogy ő is egy DJ, a világ egyik legjobbja. Roger Sanchez is itt lesz velünk az Another Chance-el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
4: a MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
6: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
7: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Pákozdon. A gyerekeket ólomkatonaöntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
8: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmesei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Újra megnyílt a püspöki magánkápolna. A Volán öttusa szakosztálya is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Elindult az okostányér országos diáktudás próba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Először nyitották meg a látogatók előtt a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját. A kulturális örökség napjai alkalmából vezetett sétán tekintették meg az érdeklődők az 1892-ben kialakított helyiséget. Smohai András művészettörténész kiemelte, hogy az esemény kiváló alkalom a máskor nehezen hozzáférhető épített értékek bemutatására. Számolt be róla az FMC. Spányi Antal megyéspüspök felidézte, hogy erődei itt imádkoztak, merített erőt küldetésükhöz, és gondolták végig fontos döntéseiket. A több éves felújítást a mennyezetet tartó gerendák korhatása tette szükségessé, amely a kápolna épségét is veszélyeztette. Idén a Volán öttusa szakosztálya is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Szombaton futással, lézeres lövészettel és játékos akadálypályával várják a mozogni vágyókat a székesfehérvári Alba Volán sporttelepen. A szeptember 30-áig zajló Biaktív kezdeményezés országszerte több száz ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőséget kínál, közölte az önkormányzati kommunikációs központ. A Burgundy úti rendezvényen a tapasztalt sportolók mellett azokat is szívesen fogadják, akik most próbálnának ki valami újat. Ismét elindult az okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
2: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Délre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Két filmbetéttel is érkezik a következő órában itt a Bestel. Az egyiknél a filmre már annyira nem emlékszünk, nem azért, mert 98-as az alkotás, hanem azért, mert olyan mély nyomot szerintem senkiben nem hagyott, a Bulworth, magyarul Nyomda Sodert című film. Viszont a betétdal a Ghetto Superstar az igen. A Bestel és Child Independent filméről pedig mindenki tudja, ugye, hogy a Charlie angyalaihoz készült. Ezek érkeznek nem sokára.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, 14 év börtön és 65 millió dolláros kártérítés. Ennyire ítélték Prez Michelt az ellene felhozott 10 vádpontban. Pénzmosás, választás befolyásolása és a többi. Ilyen a Ghetto Superstar.

Best FM a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis nemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz. Ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Backstreet Boys Larger Than Life, hogyha maradtok velünk a következő órára is, akkor velük is lehet majd találkozni itt a Best reggelben. És ugyanez igaz George Michael-re, mármint hogyha maradtok, akkor hallhatjátok őt is, és az Amazing-et.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Négy részletben utalják a dízel támogatást. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. A pákozdi csatára emlékeznek a Honvéd Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádióknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án 3 találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek, a Vörös Marti és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűzsákot és kötözőanyagot biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet a választott találkozási pont és a létszám megjelölésével. 17. alkalommal tartják meg szombaton a Honvéd Fesztivált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Hagyományőrző huszár és gyalogos bemutatók, területvezetések, lovaglás, kézműves foglalkozások, akadálypálya és lézerlövészet is várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. Az 1848-as Pákozdi csata tiszteletére Sukoron és az Obelixnél is megemlékezést tartanak. Rossz idő esetén a fesztivált vasárnapra halasztják. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet, délre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt reggel 10 óra magasságában meg lennék lepődve, hogyha már a hangbeálláson is túl lenne a Backstreet Boys, de abban biztos vagyok, hogy már legalább 2 napja ott vannak Düsseldorfban, ahol 10 koncertet fognak lenyomni a következő 2 hétben. Ma lesz az első, nálunk pedig majd a Larger Than Life érkezik a következő órában, 10 és 11 óra között itt a Besten, ezt a 60 percet az Outkast-ítja.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

Rexnefem a legjobb zenék, hogyha hirtelen megállítanánk embereket az utcán, hogy mondj egy lánycsapatot, valószínűleg 10 emberből 9 a Spice Girls mondaná. Ugyanez fiú csapattal, meg valószínűleg a Backstreet Boys lenne. Náluk is ők jönnek. A Spice Girls most a Stappal, aztán pár perc múlva a Backstreet Boys a Larger Than Life-el itt a Westen.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érkezik a mai utolsó óra a Best reggelben, és nekem is ez lesz az utolsó óra itt a Best reggelben, mert hétfőtől minden visszatér a rendes kerékvágásba, és megint Maxim Levi fog majd ébreszteni mindenkit 6 és 12 között, szóval visszatérünk az alapokhoz, back to basics, pont úgy, ahogy a következő órában mondja majd a Shapeshifters. És itt lesz a dal, amit mindenki csak úgy ismer, hogy az Everybody Dance-nál pedig tudjuk jól, hogy az igazi címe Gonna Make You Sweat. Érkezik 11 és dél között a CSC Music Factory is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaesett a születések száma augusztusban. Drogterjesztőket fogtak el Nógrádban. Nemzetek Ligája Ukrajna ellen lép pályára a válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Hétfőn dönthetnek több képviselő mentelmi jogáról is a parlamentben. Rendkívüli ülést kezdeményezett Bújtosó Andrea, a Tisza frakció vezetője jövő hétfőre. A legfőbb ügyészség kedden jelentette be, hogy kikéri Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Hétfőn szavaznak majd a honatyák Szatmári Zoltánról is. Őt Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A Tisza frakció már jelezte, nem támogatják a jelölését. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban, a 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még egy óra is hivatalosan is vége a mai reggelnek, és ezzel együtt a mai Best reggelnek. Déli 12-től 6-ig már Majoros Rita veszi át az irányítást, és ő fogja hozni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. És ami az előttünk álló 60 percet illeti, 11 és dél között jön majd Staccato a Living It Up-pal, itt lesz a CNC Music Factory Gonna Make You Sweat-tel, Eminem és a The Real Slim Shady pedig jön már is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A gamerek nyilván már tudják, hogy az Assassin's Creed című játékból készült már egész est és mozifilm. Most éppen a sorozaton dolgoznak, amely, ha minden igaz, akkor majd 27 év végén jelenik meg a Netflixen. Már zajlik a forgatás, éppen Rómában vannak, a rendező pedig nem más, mint az a Johan Renk, akit a 90-es években csak úgy ismertük, hogy Stacca Bo. Ő jön a Living It Up-pal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Best FM a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második része a cápa mesének. A betétdal érkezik most Missy Elliottnak, és persze Christina Aguilera-nak köszönhetően. Car Wash itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De már Majoros Ritával egészen 6-ig itt a Besten, aztán 6-kor jövök majd vissza. A Nácsik Textában DJ Millerrel fogunk megint dancelteni mindenkit 6 és 8 óra között. Könnyen lehet, hogy ez is feltűnik majd abban a mixben. Jön a Daylight a következő órában a Groove is in the Heart-tal. És jön a nő, aki több világbajnoki döntőn volt ott, mint egykori párja, a futballista Gerard Piqué. Érkezik Shakira, Dizzy Rascal és a Lokával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaesett a születések száma augusztusban, óriás pandák költöznek Amerikába, különleges lesz az ősz első teli holdja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Két katona is meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárcavezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Vizsgálják a halálesetek körülményeit. Panda diplomácia. Két óriás panda érkezik az Egyesült Államokba. Kína az Atlantai Állatkertnek ajánlotta fel az állatokat a kínai-amerikai panda védelmi együttműködés keretében, jelentette be Xi Jinping kínai elnök amerikai állami látogatásán. A panda pár egy évet tölt majd az USA-ban. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. A részleteket Nagyváradi László csillagásztól kérdeztük.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majra Serita vagyok, megjöttem, jó étvágyat kívánok, és már előre is szuper hétvégét. Töltsék velem a következő néhány órát, önöket is ráhangolom erre a következő két napra. A Six Piece on the Richard-el, Shaggy-vel, a Hooligans-el, vagy éppen Lady Gaga-val, már indítok is a Paparazzi-val. Szép napot!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses pénteket. Hát itt a hétvége a nyakunkon, tényleg pár óra választ már csak el bennünket, úgyhogy töltsük együtt a napot. Szerintem ilyenkor egy kicsit mindenkinek jobb a kedve, vagy legalábbis azoknak, akik a hétvégén nem dolgoznak, és tudnak egy kicsit kikapcsolódni. Úgyhogy töltsék velem egyszerűen a következő néhány órát, és hangolódjunk a hétvégére. Egyébként akkor is tartsanak velem, ha esetleg munkával telik majd a hétvége, akkor is tartogatok egy kis kedvcsinálót, mondjuk. Így Shakira érkezik hamarosan is a Loka, de jön majd a Magna Cum Laude is, jön a Delight, szóval unatkozni nem fogunk. Hamarosan napkérdésével is jelentkezem, közlekedési információkkal és mindenféle érdekességekkel. Úgyhogy Best FM ma délután is DJ Tonkával, Don't Be Afraid, ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan autóban hallgatják a Best FM-et, mert hogy mennek munkába, jönnek munkából, indítják a hétvégét, vagy éppen zárják a hetet. Én az utakon is ott vagyok önökkel, de nem csak autóban, hanem bármilyen közlekedési eszközön eszközben. Úgyhogy már hozom is azt, hogy Budapesten a Kerepesi úton baleset történt. Most nézem, hogy Imi írt egy üzenetet a Pillangó utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És második világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecenben. A Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Ezen a szakaszon az utat teljes szélességében lezárták, kerülni az önkormányzati utakon keresztül lehet. Baleset történt a 8-as főúton Szemenye határában, a 134-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a további útinfókat is. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Lesztefem a legjobb zenék. Rúzsa Magdi és Lotfübegi nyári zápora után visszatérünk egy kicsit a munkához. Nagyon sokan már megebédeltek, úgyhogy hát folytassuk a napot a legjobb zenékkel, és persze a dolgunkkal. Én mindenkinek minden elfoglaltságához hozom a legnagyobb kedvenceket, és közben azért nosztalgiázunk egy kicsit. Emlékeznek még a 90-es évek végére, amikor jó kis diszkós lágereket hallgattunk, és azért diszkóba is jártunk annak idején. Nem tudom, hogy egyébként manapság még mennyire vannak azok a klasszikus diszkók. Szerintem azért már vagy teljesen kihalt, vagy hát még maximum egy-két ilyen retro bulinak lehetne nevezni. Na de oda akarok kiukadni, hogy akkor voltak azok az ütős lágerek, legalábbis szerintem ilyen 99-től 2002-3-ig, amire úgy igazán szívesen, nosztalgiával gondolunk vissza, akárhogy megismertük az első szerelmünket a diszkóban, vagy egy hatalmasat táncoltunk a barátokkal, barátnőkkel, olyan önfeledten és magabiztosan. Hát nekem ezt hozza a következő dal, ami 99-ből érkezik, ez pedig nem más, mint a Vandom Project és a King of My Castle, ami elsőre az önállóságról, a lendületről szól, de a háttérben Sigmund Freud egyik híres gondolata húzódik meg, hogy vajon tényleg mi vagyunk a saját elménk urai? A kérdés adott, a válasz a King of My Castle itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamelt hallottuk, ez volt a Használd a szívedet, mi pedig használjuk egy kicsit ki az időt arra, hogy most egy-két percig nyújtozzunk, így akár az asztal mögött is, én most pont ezt csinálom, csináljunk akár egy délutáni kávét, egy kicsit lazítsunk, meghallgatjuk egy órakor a friss híreket, mert hogy pár perc múlva is telik az első óra a délutánból, utána pedig gyerünk tovább, munkában, útközben, vagy akár lazítás közben. Úgyhogy itt lesz majd a Szolvév és Marsalkó Dávid dala. Valaki mondta... És aztán belecsapunk a délutánba Madonnával. Jön a music!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, do

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnában. Vírusokkal lépnének fel a kórházi fertőzések ellen. Megkezdi szereplését a futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Villányi Eszter vagyok. Tömeges orosz dróncsapás érte az ukrán fővárost hajnalban. Kijevben legalább egy ember meghalt és 8-an megsérültek. Odesszában családi házakat ért támadás, itt is van áldozat. Zaporizsjában 2 egészségügyi intézmény kapott dróncsapást, jelezték az ukrán hatóságok. Az orosz védelmi tárca azt is közölte, hogy hadi üzemre mértek csapást Kijev térségében. Közben megvannak a hivatalos eredmények az orosz parlamenti választáson. A kormányzó Egységes Oroszország párt a 450 mandátumból 349-et szerzett meg, közölte a választási bizottság elnöke. További 5 párt és 4 független jelölt osztozik a maradék helyeken. A részvételi arány egyébként majdnem 60%-os volt. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa. Juhász Péter Pál és élettársa elzárását további 2 hónappal hosszabbította meg a bíróság, bár a védelem fellebbezett. Az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsított vádlottak tavaly május vége óta vannak letartóztatásban. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban. A 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 1 óra 4 perccel, és ahogy mondtam az előző óra végén, gyerünk tovább, hát mehet ez a péntek délután, nagy lendülettel, jó zenékkel, és hát ténytől a hétvége, úgyhogy Madonnával már hangolódunk, jön a music, előtte még B.O.B. Bruno Mars indítja az órát, jön a Nothing on You. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM

még megismer. Best FM a legjobb zenék. Ma bosszankodunk egy kicsit, ami a nap kérdését, nap témáját illeti. Mi az az emberi viselkedés, ami azért úgy fel tudja a pumpát ingerelni bennünk, hogy finoman fogalmazzak. Szóval amitől úgy fel tud menni a pumpánk. Na, ma erre vagyok kíváncsi, és kezdem is a sort. Amikor valaki képmutató, én azt valahogy nem nagyon-nagyon nehezen tudom elviselni, mondjuk így, amikor hirdet valamit, és tudod, hogy közben egyébként teljesen másként éli az életét, és mindenkinek mond valami szépet, valami jót, és közben mi tudjuk a háttérben, hogy ez egyébként egyáltalán nem így van. Úgyhogy ma délután erre vagyok kíváncsi. Szóval mi ez az emberi viselkedés, ami úgy azért egy kicsit ki tudja verni a biztosítékot nálunk? 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, csak őszintén, nyugodtan akár fel is lehet hívni, hogyha kibosszankodnák magukat nekem a telefonba. Jöhetnek az üzenetek és a hívások is. Mellé pedig a folytatásban is természetesen a legizgalmasabb zenék jönnek. Ígértem Tupacet. Hozom az egyik nagy kedvencemet tőle, ez lesz a Changes, de a Bieber szám, majd felelevenítjük az Emergency House ikonikus dalát, jön a Dübörög a ház, most pedig Maxi Priest jó hangulatban viszi tovább a napot, csak hogy azért ne csak bosszankodjunk. Close to you a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tatabánya között megint csak szakaszosan torlódik. A külső sávon szinte csak kamionok araszolnak ma is, de újra egyre több teherautó is szabálytalanul átsorol a belső sávba. Ezzel szinte meg is bénítják a pálya forgalmát. Ezt írták a hallgatóink, és bosszankodnak is emiatt. A terelés előtt már 7-8 kilométer hosszan áll a kocsi sor, úgyhogy aki teheti a Komáromi csomópontnál az 1-es főút felé, vagy a Nagyigmánd kocs Tatabánya útvonalon kerüljön. Aki az autópályán marad és autóval utazik, a terelésben válaszza az átterelt sávot. Ez még talán egy jobb lehetőségnek tűnik. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében pedig felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak az autók. Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelnek mindenkit. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra. Várom az infókat és nagyon köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Balázstól és Tamástól, vagy Tomitól, hogy ők kettőkor befejezik már a munkát, jönnek értük a srácok, és pasis hétvégére mennek, úgyhogy valami rúgjunk ki a hámból slágert szeretnének kérni a következő órában, úgy induláshoz. Hát mindent megteszek. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán akkor érkezik nektek Lotfi Begi Majka és Gáspár Laci dala a Hurrikán. Legyen ilyen jó a hétvégétek, és jön majd a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komolyabb ellenőrzés jöhet az akkumulátoriparban. Idén is lesz kiberbiztonsági vetélkedő. Orosz gépek miatt szálltak fel a NATO vadászrepülői. Villányi Eszter vagyok. Önálló igazgatóságot kap majd az akkumulátoripar a januárban létrejövő Országos Élő Környezetfelügyeleti Hatóságnál. Erről Gajdos László miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, a megyeiről országos szintre emelik a hatósági feladatokat annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjon az ágazat ellenőrzése. Kiemelt feladat lesz majd az akkugyárak létesítésére, működésére vonatkozó szabályok és a környezetre gyakorolt hatásuk ellenőrzése. Kiberbiztonsági vetélkedőt hirdet idén is a Belügyi Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az eseményt az Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampányának keretében tartják. Október 4-e éjfélig várják a háromfős csapatok jelentkezését 6 területről. Pontos, hogy átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük a jelentkezőknek, tehát azok nem vehetnek részt a vetélkedőn, akik ilyen területen tanulnak vagy ilyen végzettségük van. Orosz repülők miatt riasztották a NATO vadászgépeit. A Finnöböl felett észlelték az orosz gépeket, ezért Svédország és Finnország is lépett. Ez volt az első közös megfigyelő missziója a két légierőnek. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kitörése óta nőtt a feszültség. Az elmúlt időszakban is több incidens volt. Már 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. A fertőzések száma 44-re emelkedett az országban, mivel a héten további 16 megbetegedést azonosította a Holland Közegészségügyi Intézet. Azt leszögezték, hogy nincs járványveszély, mivel a vírus nem terjed emberről emberre. A nyugat-nílusi vírust a szúnyogok terjesztik, és a fertőzések 80%-ánál nem okoz tüneteket. Máskor láz, fejfájás, emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. Súlyos esetben agyhártya, agyvelőgyulladást okozhat. A legritkább esetekben halálos kimenetelű. A következő napokban sokat süt majd a nap, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, kellemes napsütéses pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, 2 óra is elmúlt 4 perccel, és ahogy ígértem, most egy kicsit felrázom mindenki péntekét. Charlie-val és Curtis-szel jön a Maradunk végig. Itt lesz majd Mika is a Grace Kelly-vel, most pedig a Blue-val indul az óra. Jön a One Love!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mi az az emberi viselkedés, amit nem tűrünk, vagy ami igazán kiakaszt bennünket? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Éva azt írja, engem az arrogancia készít ki, főleg amikor valaki úgy viselkedik, mintha attól lenne több, hogy hangosabban beszél, és mindenkinél jobban tud mindent, pedig ez egyáltalán nincs így. Anna a passzív-agresszív viselkedést nem kedveli, és nem is tudja tolerálni, amikor valaki nem mondja ki, mi baja, hanem napokig szurkálódik, meg duzzog, inkább mondja meg, és beszéljük meg. Hát itt most konkrétan egy kollégámra gondolok, ezt írja még. Gábor is írt, az, amikor valaki nem tud bocsánatot kérni, szerintem attól senki nem lesz kevesebb, ha azt mondja, igazad van, ezt elrontottam, és mégiscsak beszéljük meg. Hát ebben van valami, de szerintem ezt is meg kell tanulni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan emberi viselkedés, ami akár kiakasztja önöket, vagy egyszerűen nem tudják tolerálni, akkor írják meg, nyugodtan bosszankodjanak itt a Best FM SMS számán, de hogyha esetleg felhívnának, az is teljesen rendben van. Miközben a Sound Lovers zenél itt a folytatásban, a jó kis korai 2000-es évek Eurodance sláger, Sound Lovers Runaway itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy fővárosi infót Lacitól, hogy a Bakcsomópont után a Hegyaljó úton baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, és egy picit telítettek a város útjai, ezt írta több taxis hallgatónk is, hiszen ugye péntek délután van, sokan már befejezték már a munkát, és indul a hétvége, úgyhogy legyünk óvatosak. Két autó frontálisan karambolózott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vas-Szent Mihály között a 184-es kilométernél, teljes szélességében le is zárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 182-es Vas-Szent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es Rába Füzes csomópontban visszatérhet a pályára. A 10-es főúton Neszmély belterületén a főutcán egy autó villanyoszlopnak hajtott a 69-es kilométernél, egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat, bárkinek van. Nagyon köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb

0: utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
1: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Pákozdon. A gyerekeket ólomkatona öntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Hétfőtől ismét járható a Budai út. Szülésfelkészítő tanfolyam lesz vasárnap. Rózsaszínbe borul a főváros a merrák elleni küzdelem jegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Hétfő reggel újra megnyitják a Budai út, Várkörút lezárt szakaszát Székesfehérváron. Befejeződnek a csőtörést követő helyreállítási munkálatok, így szeptember 28-án ismét megindulhat a forgalom. A pontos időpont a kihelyezett terelő eszközök eltávolításától függ. Az érintett autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, tájékoztat a város oldala. Az aszfalt alatti betonrétegnek azonban el kell érnie a szükséges szilárdságot, mielőtt átadhatják az úttestet. Ez különösen fontos, mivel a javított terület egy nagyforgalmú csomópontban közvetlenül a gépjárművek keréknyomában található, így jelentős terhelésnek van kitéve. Bár a burkolat helyreállítása és a felfestések pótlása már elkészült, a beton megszilárdulásáig még várni kell a megnyitással. Szülésfelkészítő és baba elsősegély tanfolyamot tartanak vasárnap a Székesfehérvári Köfén Művelődési Házban. A délelőtti foglalkozásokon szó lesz a szülőszobán zajló eseményekről, az újszülött vizsgálatairól, a kórházi tartózkodásról és az otthon töltött első napokról. Tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. Délután elsősegély oktatással folytatódik a rendezvény, amelyen a résztvevők megtudhatják, mi a teendő lázgörcs, félrenyelés, légúti elakadás, fejsérülés, allergiás reakció vagy áramütés esetén. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei program sorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
6: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak maguk. És hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
5: Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Délre nem kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kellemes péntek délutánt kívánok Önnek, de hát milyen is lehetne egy péntek, hogyha nem kellemes és vidám, pláne még megtisztelezve életünk legjobb zenéivel. A mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, úgyhogy már is jön Kid Rock és az All Summer Long.
4: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Well Hello és T-Deni invitált minket a diszkóklubba az elmúlt percekben. A Halátkedon eseményközpont munkatársai pedig ma este Kápolnásjékre invitálnak minket, méghozzá a Másolhangzók című különleges koncertre. Ezen a kamara zene és az irodalom találkozik, méghozzá a 20.-21. század magyar zeneirodalom ismert és kevésbé ismert kincseit hallgathatjuk meg. Tatai Nóra, Sotko Eszter Magdolna és Szikora Márton előadásában. Ők úgy válogatták össze a műveket, hogy azok a narrátor szavaival, irodalmi idézetekkel kiegészülve egy gondolati szövetté álljanak össze. A Kossuth és Liszt díjas érdemes művész Gulyás Dénes feladata lesz majd az, hogy ezeket a szavakat a zenével összefűzze. Az előadáson felcsendülnek többek között Bartók, Kodály, Dobri Dániel és Orbán György dalai és kamaraművei is. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket, életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni. Nekik indítom már is a Fatboy Slim slágerét.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Olái Bajától szólt az édes méreg az elmúlt percekben. Hát azt nem tudom, hogy a rákcsáló írtónak milyen az íze, nem is szeretném soha megtudni, és ön se kóstolja meg semmi esetre sem, de az biztos, hogy mérgező mind az emberre, és mind pedig az állatokra veszélyes. Szeptember elejétől Székesfehérvár területén a főbb vízfolyások és csapadékvíz elvezető árkok mellett elkezdődött a rákcsáló írtás, amely írtószeres dobozok folyamatosan kerültek kihelyezésre. Aztán október 10-től majd folyamatosan vissza is szedik ezeket a szakemberek. A figyelmeztető felirattal ellátott dobozokban egyébként véralvadásgátló hatóanyag van, ami lenyelve és gyomron keresztül felszívódva emberre és állatra egyaránt veszélyes. Éppen ezért a Városgondnokság arra kér mindenkit, hogy a rákcsálóírtás sikere és a saját egészségünk védelme érdekében ne érintsük meg ezeket az írtószeres dobozokat, és figyeljünk oda kutyasétáltatáskor is, legyünk körültekintőek, hogy a kis kedvencünk ne férjen ezekhez hozzá. Na de életünk legjobb zenéitől nem kell tartani, 0-24-ben tudja őket hallgatni, és megmérgezni biztos, hogy nem fogják a napját, csupán elűzni a rossz kedvet. Például Király Viktor slágere, a Fire, amit már is pörgetek önnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Emlékek a képek mögött. Ez a címe annak a délutánnak, amelyet az Országos Könyvtári Napok keretében szervez a Gárdonyi Géza Művelődési Ház. Október 5-én, hétfőn délután 15 órától egy tartalmas délutánra várják a szép korúakat, akiket arra kérnek, hogy vigyenek magukkal régi fényképeket, történeteket, és beszélgessenek egy jót, idézzék fel a régi időket és a kedves emlékeket, az egykori közös pillanatokat. A Sóstól lakótelep 1-es szám alatt sok szeretettel várják tehát az érdeklődőket október 5-én, hétfőn, 15 órától. Na de nem csak a történetek, hanem a zene is képes nosztalgikus hangulatot ébreszteni, pláne hogyha a 90-es, 2000-es évekről van szó, amely időszak dalait pedig itt találja, a 101.8-ra és a 90.4-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az égen át.
2: Síkukat húzunk fel a magasba, felhőkön túl az égen át.
1: Az órát pedig azzal a Robbie Williams slágerrel kezdjük, aminek videóklipje igencsak nagy port kavart a megjelenésekor. Jön mindjárt a Rock DJ.
2: I don't wanna rock DJ, but you're making me feel so nice.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
5: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Pákozdon. A gyerekeket ólomkatonaöntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Újra megnyílt a püspöki magánkápolna. A Volán 5-usa szakosztálya is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Elindult az okostányér országos diáktudás próba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Először nyitották meg a látogatók előtt a székesfehérvári püspöki palota megújult magánkápolnáját. A kulturális örökség napjai alkalmából vezetett sétán tekintették meg az érdeklődők az 1892-ben kialakított helyiséget. Smohai András művészettörténész kiemelte, hogy az esemény kiváló alkalom a máskor nehezen hozzáférhető épített értékek bemutatására. Számolt be róla az FMC. Spányi Antal megyés püspök felidézte, hogy elődei itt imádkoztak, merített erőt küldetésükhöz, és gondolták végig fontos döntéseiket. A több éves felújítást a mennyezetet tartó gerendák korhatása tette szükségessé, amely a kápolna épségét is veszélyeztette. Idén a Volán 5-usa szakosztálya is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Szombaton futással, lézeres lövészettel és játékos akadálypályával várják a mozogni vágyókat a székesfehérvári Alba Volán sporttelepen. A szeptember 30-áig zajló Biaktív kezdeményezés országszerte több száz ingyenes és kedvezményes sportolási lehetőséget kínál, közölte az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A Burgundy úti rendezvényen a tapasztalt sportolók mellett azokat is szívesen fogadják, akik most próbálnának ki valami újat. Ismét elindult az okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
7: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
6: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet, szombaton kissé, hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet, délre nem kell számítani.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ahogy ígértem, tényleg egy röpke 3 perces szünet után már is robogunk tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig itt lesz velünk Lady Gaga, a Hold My Hand című dallal és Rúzsa Magdi is a légzéssel. Az órát pedig Robbie Williams kezdi már, és jön a Rock DJ.
0: 101.8 és 90.4 Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék. Let me hear y'all.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben holnap kezdődik és egészen 29-ig tart a Honvéd Fesztivál, méghozzá a sorban a 17. Minden Pákozdon kezdődött, mert 1848-ban itt aratta első győzelmét a frissen megalakult magyar honvédsereg. Ennek az örökségnek állít emléket a Honvéd Fesztivál, már 17. alkalommal. Így husztárok és katonai hagyományőrzők várják a családokat egész nap a megelevenedő történelemmel. Holnap délelőtt 10 és 17 óra között a csatatéri sokadalom keretében a magyar hadtörténelem különböző korszakait ismerhetjük meg, az első András lovagrendtől kezdve egészen napjainkig. Lesz husztártábor és husztársimogató, lovas és gyalogos hagyományőrzős bemutató, lézerlövészet és akadálypálya, lovaglás a gyerekeknek, valamint kézműves foglalkozások sora, de a beltéri kiállítások is ingyenesen látogathatóak lesznek, és garantált tárlatvezetésekkel is várják az érdeklődőket. Aztán szeptember 28-án a Sukorói Református templomban lesz majd a hadi tanács, illetve az ökumenikus ima a szabadságharc hőseiért, még 29-én megemlékezésre és koszorúzásra várják az érdeklődőket a Kemben. A Honvéd Fesztivál programjai ingyenesen látogathatóak, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéi pedig 024-ben várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek legjobbjairól szeretnének megemlékezni, és ezen időszak bestjeit szeretnék hallgatni a nap minden egyes percében. Nekik pörög a folytatásban a Kelemen kabátban slágere.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az a Lady Gaga dalolt nekünk az elmúlt percekben, akinek nemrég megszületett gyermeke, úgyhogy anyuka lett az énekesnőből. Így most már ő is könnyedén az égbe és a magasba emelhetné a gyermekét, hogyha részt venne a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom eheti alkalmán, ugyanis holnap délelőtt 10-től délig különféle családi programokkal várják az érdeklődőket Székesfehérváron is a Koronás Parkban, és pontban 11 órakor jön a lényeg, és a magasba emelhetjük a gyermekeket. Lesz gyermekműsor, és a Szabad Színház is érkezik a Bajuszmesék című előadással, illetve kiderül majd az is, hogy ki lett a játszótérről játszótérre nyári játék győztese. Na de nem csak Fehérváron, hanem az egész országban, így a Velencei tó térségében is készülhetünk erre a felemelő pillanatra. A programon a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azt, hogy felemeljék nem csak a gyermekeket, hanem akár önt is így péntek délután, na de pláne a hangulatát. Amik közül a folytatásban a Jetlag repít minket a magasba, tőlük pörög az égen át.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
2: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Pákozdon. A gyerekeket ólomkatonaöntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Verencei tó térségében is, ahol Filótól szólt a jó, ha itt vagy az elmúlt percekben. Szerintem ezt a mondatot sokszor elmondják majd a második állatvédelmi világnap résztvevői is október 3-án. Hiszen jó, ha minél többen leszünk ezen a rendezvényen Székesfehérváron a Halezban, amely program az állatok világnapjához kapcsolódik. Lesznek állatbemutatók, állatvédelemmel kapcsolatos előadások, szervezetek, és a gyerekeknek is készülnek játékos, kreatív programokkal. Délelőtt 10 órától délután 2-ig megtudhatjuk, hogy például milyen munkát végeznek az állatmentő szervezetek, vagy hogy milyen is a felelős állattartó, és hogyan lehetünk még tudatosabbak ebben. Úgyhogy nem csak arról szól majd a délelőtt, hogy cuki kis állatokat nézegethetünk, viszont nagyon fontos, hogy a szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a saját kutyusunkat, cicánkat hagyjuk most otthon, ne vigyük magunkkal a rendezvényre. Október 3-án tehát sok szeretettel várják az állatok szerelmeseit Székesfehérváron a Halezban. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják a 90-es, 2000-es évek zenéinek szerelmeseit, hiszen ezeket pörgetjük 0-24-ben megállás nélkül, így a folytatásban már érkezik is a Take That slágere, a Babe, itt a 101,8 és 90,4-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy lélegzetvételnyi szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, de aztán vissza is ugrunk a 90-es, 2000-es évek sűrűjébe, a Uniqueknak köszönhetően.

0: Az órát pedig a Naodat kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. Brandóburger.hu.
3: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Pákozdon. A gyerekeket ólomkatonaöntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHUS szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
0: Négy részletben utalják a dízel támogatást. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. A pákozdi csatára emlékeznek a Honvéd Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádióknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
7: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum az az október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
0: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án 3 találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek, a Vörös Marti és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűzsákot és kötözőanyagot biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet a választott találkozási pont és a létszám megjelölésével. 17. alkalommal tartják meg szombaton a Honvéd Fesztivált a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Hagyományőrző huszár és gyalogos bemutatók, területvezetések, lovaglás, kézműves foglalkozások, akadálypálya és lézerlövészet is várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan, tájékoztat az intézmény közösségi oldala. Az 1848-as Pákozdi csata tiszteletére Sukoron és az Obelixnél is megemlékezést tartanak. Rossz idő esetén a fesztivált vasárnapra halasztják. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Csapadék akkor sem ígérkezik. 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet, délre nem kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Az ütőrési hírek után robogunk is tovább életünk beszélyével itt a 101.8 és 90.4-en, aztán egy óra múlva pedig már át kell adnom a terepet DJ Vágybojnak és a péntek esti bulinak, a Best FM Night Shiftnek, de ne rohanjunk ennyire előre, hiszen addig is itt vannak nekünk a legjobbak, így a BSV és a Passport és Will Smith is a Miami-val.
6: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: Escort.
1: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Közeledik a turizmus világnapjának időpontja. Szeptember 27-e egészen pontosan ez a nap, amely alkalom tiszteletére Székesfehérváron is különleges városi élményekkel várják az érdeklődőket. Ma például lesz titkos fáklyás városnézés Pintér Andrással, vasárnap délelőtt pedig egy újabb fejezetéhez érkezik majd a Bori Story. Ekkor a belvárosban nevethetünk Bori Jenő nyomát. Délután pedig a Keresd a nőt címmel kerékpáros túra indul majd Fehérvár nőszobrai nyomában. Kati nénitől Kossuth Zsuzsannán és Bori Jenő múzsáin át egészen az olimpiai bajnokokig különleges nőalakokat ismerhetünk meg. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol ebben az órában még biztos, hogy játszom Önnek. Fábián Jule és Duekör közösét, itt lesz a Like a Child és Beyoncé-től is az Irreplaceable, most pedig a Cardigans és Tom Jones közöse pörög. Ez a Burning Down the House.

0: Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620-355-525.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát nem tudom, hogy hogy van vele, szerintem most van az egyik legviccesebb időszak az időjárást illetően, hiszen amíg én már beöltözök pulcsiba vagy esetleg kiskabátba, addig az egyik kollégám például rövid nadrágban és rövid ujjúban jött dolgozni, úgyhogy nagyon viccesen néztünk ki egymás mellett szerintem. Ez az az időszak, amikor mindenkinek a saját vérmérséklete határozza meg, hogy befűt-e már, vagy nem. Bár az időjárást illetően még jövő héten is várhatóak napos időszakok és 24-25 fokos maximum nappali hőmérsékletek, azért biztos akadnak már olyanok, mint én, akik bizony már elindították a fűtést. Viszont a komolyabb hidegek előtt érdemes átnézetni a fűtőberendezéseket és a kéményt is, és egy próbafűtést indítani, hogy még időben kiderüljenek az esetleges hibák. Erre hívja fel a figyelmet a Fejér megyei katasztrófa védelem is. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül ajánlott évente egyszer legalább szakemberrel ellenőriztetni. A sok esetben nyílt lánggal működő eszközök meghibásodása akár lakástüzet is okozhat, nem beszélve a szénmonoxid mérgezésről, úgyhogy komolyan kell vennünk a figyelmeztetéseket, de a kémény ellenőrzése is nagyon-nagyon fontos része a felkészülésnek. A társasházakban élőknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük, a kéményseprők automatikusan érkeznek. A családi házas övezetekben viszont időpontot kell foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Gázzal működő fűtésnél 2 évente, fatüzelés esetén évente ajánlott időpontot kérni. Ez pedig a 1818-as telefonszámon tehetjük meg, vagy pedig online a katasztrófa védelem erre a célra kialakított felületén. A fűtési szezonban a szénmonoxid miatt is gyakran szükség van a tűzoltók beavatkozására, hiszen minden olyan helyen fennállhat ez a veszély, ahol zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő szellőzés hiányában a fával vagy szénnel működő berendezések mellett is kialakulhat szénmonoxid. De hogy még mire kell odafigyelni, arról a katasztrófa védelem weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek csak a rossz hangulatra lehetnek veszélyesek, hiszen biztos, hogy elűzik a rossz kedvet, de péntek délután kinek lenne rossz kedve? A Best FM hallgatóinak biztosan nem, mert hogy olyan fantasztikus dalok gondoskodnak a jó hangulatra, mint a Unique slágere. Jön már is a Mi van a nevedben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bálkozdi győzelem újra töltve. Huszárok, hagyományőrzők és izgalmas családi programok szeptember 26-án szombaton a Honvéd Fesztiválon Bálkozdon. A gyerekeket ólomkatona öntés és festés, terepasztalcsata, lovagoltatás, ügyességi akadálypályák és sok-sok történelmi játék várja idén a csatatéren 10 órától. Látványos csatajáték 11 és 15 órakor. A rendezvény ingyenes. Részletek a Katonai Emlékpark honlapján.
3: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Beyoncé slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Vágyba és átveszi a stúdiót és a mikrofont, indul vele az esti buli, a Best FM Night Shift, én pedig Horváth Tamás és Kovalszki közösével, a Fehér Hollóval mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szombati Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fogorvos labor CT egyre többen intézik privátban, támadás a társasházban súlyosan megsérült az MTK kapusa, sokat ígér az ősz első teli holdja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli.

0: Holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
1: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha meg lenne hozzá az infrastruktúra, akkor most kiraknék egy villogó R betűt mindegyik hangszóró jobb felső sarkába, mert hogy ismételni fogunk, ráadásul a tegnapi napot, szóval nem is kell messzire menni, DJ Miller sem ment messzire. A mai Night Shift Extra-ban megint a csütörtöki életérzést és a csütörtöki zenéket hozzuk, és azokat mixeljük. Szóval dance, akárcsak csütörtökön ma is 120 percen keresztül, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től csütörtöki rezidensünkkel DJ Millerrel a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok még

set végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladatnál csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt keresétek!

0655 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: legjobb zenék Mixben.
1: De amikor ez így szokott alakulni, akkor nagyon praktikusan DJ Miller nem megy sehova. Csütörtökön bennmarad, itt alszik, hogy aztán pénteken frissen kipihenve tudja a Magic Extra-t abszolválni. Úgyhogy Imikém, a következő órában tiéd a két lemez, játsszuk meg a keverő, mi gyorsan helyet cserélünk, egy nagyon-nagyon picike szusszanásnyi szünet, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szintet lép az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában, start az ukránok ellen pályán a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyt. Meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanatok alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Este a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. 3:49-kor kezdődik a meccs, két meghatározó játékosunk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos a jó rajt, és ehhez az kell, hogy a beugrók éljenek a lehetőséggel. Eddig mindössze kétszer játszott az együttes Ukrajnával, és mindkét találkozót megnyerte még 1992-ben. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Akkor celebration, ennyit mondhatunk a hétvégéről.
3: Abszolút, igen, ennyit mindenképpen.
2: Ennyit, és,
3: igen.
2: És nem többet, és ezért
3: mert vagy, hogy... Mert az egyik családtagommal kapcsolatosan.
2: De aztán...
3: Sztori, ennyi,
2: vége. Többet nem? Jó, többet szóval nem. Ezért vagy ilyen lazába, csak Budapest, van, meg akkor van, így egy extra is belefér. Úgyhogy akkor pont úgy, mint tegnap, ma is dance, a dance-es ütötök egy dance-es péntek, a Night Shift Extra-ban még egy órán keresztül DJ Miller-lal a dance-ok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: DJ Miller.
1: A Zsófit kérném szépen, az
2: a
1: volt, nem?
2: Persze, Zsófit, hát persze. Az állandóan minden, a Zsófi volt, van és lesz.
1: Lesz, igen, Zsófi. Duvacsú van, tudunk, ugye? Küldöm így minden Zsófinak, aki szeretni.
2: És jó, még sokan most is így kérik, ugye?
1: Jó, mixstart.com per DJ Miller
2: Hun. És tudja, és a Whiteboy-et is mondjuk el, Sanyi, mert én a tiédet...
1: Mixstart.com per DJ Whiteboy, hát azt nem...
2: Valószínűleg tudom, ezt akartam kinyomni, csak nem sikerült idejében.
1: Na, és hát ugye nem elfelejteni, vasárnap pedig... Hát 5 éves szülinapot ünneplünk, ugye?
2: Bizonyám.
1: Onácsiv 5 éves lesz, úgyhogy hát ezt majd valószínűleg ilyen szűk körben azért mi is igyekszünk így heten megünnepelni.
2: Minél szűkebb, annál jobb, mármint a kör, amiben megünnepeljük nyilván.
1: Elhatárolódom én most.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Beszéltük ugye, amikor annól a Michael című mozifilm ugye bejött, és akkor volt ott egy ilyen érdekes összefonódás a Britney Spears-el, ugye, akinek már hosszú évek óta készítik elő a az életrajzi filmje, az ugyanezt a típusú jelenézet, és akkor mondták, hogy hát nem érzik, hogy ők ebbe az életrajzi moziban van még ennyi, megvárják, hogy mi lesz a Michael-lel, és akkor majd annak fényében eldöntik. Úgyhogy szerintem kapják össze magukat, mert a Michael mozi az az $1 milliárd bevétel.
2: És ugye nagyon ügyesen csinálták, vagy én mentem el az információ mellett, de én azt nem tudtam, hogy ez egy több részes movie lesz. Tehát,
1: szerintem ők, vagy a feleset ugye ők tudták, lehet, hogy nem akartak
2: rögtön egy ilyen részét. Meglepődtem, hogy hol tartunk még a Jacko sztori végéhez képest.
1: Lehet, hogy ők is úgy voltak, hogy óvatosban megcsinálják, eddig meglátják, hogy veszi a közönség, és aztán gondolod? Van még ebbe. Hát figyelj, épp esző ember nem gondolja, hogy a Jacko sztoriban ennyi volt.
2: Ugye otthoni körülmények, meg is vettem ilyen digitális formátumban, mert szerintem jó néhányszor meg fogom még nézni, mert szenzációsan meg van csinálva. Tehát tényleg, ahogy azt lehozta, ugye a színészi gárda, meg a vágások, ez szóval nagyon jó, szerintem zseniális. És akkor így vártam volna, ott benne olyan, és tekbe voltam, ahogy Krajcer Péter barátomon.
1: Hát figyelj, vagy ők is óvatosban nyomták, és úgy voltak, hogy meglátják, hogy akkor ezt hogy veszi a közönség, stb. Vagy hát tényleg úgy voltak, hogy azért a Michael Jackson életmű az egy eléggé sűrű és tömény, és addig, amíg tart a film, azért addig is rengeteg mindent fel kellett nekik dolgozni. Tehát, hogyha most egybe az egészet akarták volna csinálni, mennyi ez egy 5 órás mozi lett volna?
2: Hát igen, 3 órában nem tudták volna beleszorítani.
1: Tudni, ami még egy olyan azt mondott, hogy jó, picit hosszabb, de még megnézi az ember.
2: Pisi szünet nélkül végig se lehet ülni egy moziban.
1: Hidratációs szünet, ugye, hogy megtanultuk a foci VB ideje alatt. Igen. Szóval, hogy simán el tudom képzelni, hogy ők is egy picit óvatosban nyomták, de hát figyelj, mindenki tőled, mindenkitől azt hallom, hogy semmi.
2: Igen.
1: Úgyhogy, és egyébként lesz most már második rész, az most már biztos, igazából most már csak a rendező múlik. Azt hiszem, hogy mindenki rábólintott, tehát producerek azt mondták, itt a pénz, a főszereplő csak azt mondta, hogy áll elébe. Úgyhogy
2: innen is üzenjük nekik, hogy kapják össze magukat, és nagyon várjuk.
1: Igen.
2: Előre is köszönjük.

0: X-ben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És akkor most egy hétben besűrítünk mindent, tehát egy csütörtök péntek egymás után, a jövő héten meg hát visszatér a standard forgatókönyv, Efi zárja, a szeptember, te nyitod az október egy csütörtök.
2: De hányadszor, ezt vissza fogom nézni komolyan, mert az 5 év alatt, hogy hányszor kezdtem én hónapot, nem? Hát szerintem 5-ször legalább, de lehet, hogy több.
1: Per év. Minimum. És közben még aztán itt az 5.
2: születésnapot.
1: Na, akkor térjél vissza, mint a Terminátor. Jó, jövő csütörtökön, az már október lesz. Ezt meg nagyon szépen köszönjük.
2: Én is köszönöm. Hello, jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több száz új munkahely Vasban bővült az állateledelgyár, 37 zsák ciprusmoha egy kis teherautóban. Napsütést ígér az utolsó szeptemberi hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvármegyében Bükk.

0: A Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 állás helyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
1: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
0: Száraz és zömmel napos lesz a hétvége, íme a részletek. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát végre itt van a várva várt péntek este, indul a hétvége, indul a pihenés, indul a móka és a kacagás, na meg a legjobb zenék is, a Maroon 5 kezd, ez a Payphone.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, amit egy rossz nap szült, hiszen az Alice DJ ez egy több producerből álló társaság volt, és elméletileg úgy született maga a dal, aminek a címe Better Off Alone, hogy az egyik producert kidobta a barátnője. De hát látjátok, mi történt, meg kell találni mindig a negatívumba és a pozitívumot. Szakítás, viszont abban egy világsláger és egy klubhimnusz. Megérte? Szerintem igen. Alice DJ, Better Off Alone, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyan tudnánk kifejezni a legjobban a tiszteletünket, mondjuk Elvis Presley előtt? Hogyha mondjuk ilyen Elvis rajongó vagyok, akkor mit csináljak? Hát nagyjából azt, mint a Texas nevű zenekar frontembere, hogy megcsinálta ugyebár az Inner Smile című dalt, majd utána a videoklip forgatásán beöltözött Elvisnek, parókát húzott, és hát így fejezte ki azt, hogy Elvis neki a mindenem. Szerintem keményen oda tette magát. Ja, de akkor még egyszer, Texas Inner Smile, ezzel jövünk.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha most jelenleg valaki a hallgatóink közül szerelmi bánattal küzd, akkor arra kérem, hogy halkítsa le a rádiót, vagy kapcsolja ki, mert a következő dal szerintem még azt is megsiratja, aki jelenleg a örömének a csúcsán van. Hogy ki az előadó? A Hubastank, a dal címe pedig The Reason. Van mondani valója, de azért egy elég keményen szomorú dal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A magyarok fele fordul magánorvoshoz. Egy rolleres, mobilok és szimkártyák helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jön a 11. Paradzsecki kupa. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. 5 mobilt és 4 szimkártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A

0: Tetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Előfordult már, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Visszatér a Parajetski kupa, az ország minden tájáról rajthoz állnak holnap Dunaharasztiban. Vízimentők segítik a mozgáskorlátozottakat abban, hogy átélhessék a sportág nyújtotta élményeket, mondta a rádiónknak Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára.
1: A jetskizés mindenkié, ezzel a mottóval indítottuk el ezt a Parajetski kupát, és ezt tartjuk szem előtt a szervezés minden lépésénél is, hogy lehetővé tegyük tényleg minél szélesebb körbe azoknak, akiknek a mindennapokban elérhetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezt a sportágat kipróbálják, hogy átélhessék az élményt, és megtapasztalhassák, milyen jetski versenyzőnek lenni, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban akadályozott személyeket, gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket várunk. Azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy bárki részese lehet ennek a sportágnak.
0: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, aki tudja nagyon jól, hogy nagyjából senki nem hallgatja jelenleg, hiszen durván negyed órája megy a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája meccs. Hajrá Magyarország, hajrá Michael Gray, jön a The Weeknd!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szeretném vázolni, hogy a következő közel 4 perc nagyjából hogy néz ki. Könnyed regi, popos refrém és a biztonság kedvéért rengeteg napsütés. Tehát nagyjából olyan lesz, mintha durván 4 percig elmennénk nyaralni, mondjuk Jamaikába, ugye? És ez nagyon jól fog esni mindenkinek. Jön Aszfád és a Shine!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy történelmi dal, egy történelmi jelentőségű dal, egy történelmet író dal, ami nem más, mint Eve és Gwen Stefani közöse, a Let Me Blow Your Mind. És hogy miért történelmi? Mert ez volt az első olyan dal, ami Grammy díjat nyert a női rap együttműködés kategóriában. Tű, ezt komolyan mondom, egy nyelvtörőnek is elmennem. Na,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha egy dalra lehet azt mondani, hogy egy tökéletes koprodukció, hát akkor a következő az, mert hogy James Morrison és Nelly Furtado hangja úgy összeolvad, mint két tenyér, és egyszerűen nem engedik egymást, hanem viszik egymást tovább a hullámhosszokon, úgy, hogy az nekünk jó legyen. Jön a Broken Strings!

egyetlen egy az üzenetem. Egy nagyon egyszerű mondat. Csak jól akarom érezni magam. És mit ad Isten, ez Grammy-t hozott neki. Wow! This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Stráda büntetéssel operálnak a netes csalók. 1700 iskola csatlakozott a Magyar Diák Sportnapjához. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre

0: terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak ma a Magyar Diáksport napjához. A Diáksport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Szép nyugodt időnk lesz a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét is. Hogyha már van válogatott meccs van, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy az első félidőnek vége, indul a második félidő, a csapatok felfrissültek, és a többi, és a többi, és a többi. Justin Timberlake kezd, ez a Like I Love You.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

De ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a Spice Girls hozzánk, és a Viva Forever, és a csajok nagyjából úgy vannak vele, hogy amikor kicsit eltűnnek, nem szólnak róluk a híradások, akkor bedobnak egy olyat, hogy hapsz, lehet, hogy összeállunk egy turnéra, vagy egy koncertra, vagy csak egy egyszerű brunchra, aztán a végén, az utolsó pillanatban soha nem lesz semmi, mert valaki megsértődik a másikra. Úgyhogy nagyjából, hogyha olyat olvastok, hogy Spice Girl koncert, felejtsétek el, nem lesz belőle soha semmi. Viszont a Viva Foreverről most itt a Best FM-en lesz.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan szituációk, amikor az ember csak hülyéskedik, mondhatni csúnya szóval ökörködik, valamit kigondol, hogy azt megcsinálja, és nagyon jól süle. Így volt ez anno a Duck Sauce-szal is, amikor megcsinálták a következő dalt, Barbra Streisand. Ki gondolná, hogy egy egyszerű névvel egy világslágert lehet csinálni? Senki, de nekik sikerült. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, de főleg uraim, jelentkezzen az, aki nem dolgozna együtt nagyon, de nagyon szívesen Beyoncéval. Nem vannak a kezek, milyen érdekes, viszont mi nagyjából ezt soha nem fogjuk megélni. Sompolnak viszont annól sikerült, és létrejött a Baby Boy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, induljon ennek a csodálatos pénteknek az utolsó órája, ami szó szerint egy küszöböt jelent a hétvége előtt, és hölgyeim és uraim, ezt megünnepelve akkor jöjjön Martin Solveig, és tőle a Rockin' Music. Na, akkor gyere!
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 10 fokra ébredünk, 22 lesz napközben, az nem rossz. Lesz egy-két felhő az égen, de alapvetően nagyjából csak a napsütés várható. Szél nem lesz, front nem lesz, úgyhogy aki csak teheti, ilyen kellemes őszi délutánon valaha el kell majd menni. Jó, valóban irány ki a szabadba. És közben persze hallgassátok a Best FM-et, hiszen a legjobb zenék nálunk szólnak. Most például jön a Depeche Mode, ez az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm Niki Bogyónak, hogy megírta nekem, hogy a névnapok kimaradtak, úgyhogy már pótolom is. Köszi szépen, Niki. Na kérem szépen, holnap Justina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért még érdemes lesz felköszönteni a Cipriánokat, a Damosokat, a Deményeket, a Demieneket és a biztonság kedvéért a Kozmákat és az Ősépeket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne abbozz, holnap reggel köszönj fel, így vagy úgy. Most pedig hallgass meg Lenny Kravitzet, hiszen jön a The Chamber. We'll be right back.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik nálunk az isteni Kylie Minogue, ez a Zone A Night Like This.

0: Night Shift.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól
0: a Best FM-en.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pít, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.